0: ora. Životy je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.